Szépen kérem, a börtönurak uraka. Engedjék el nem riglátó uram. Kis mennyecske, ezt megtenni nem lehet. Szigorúja, nosztrai börtöni rendelet. Most is itt sé, tál a börtön udvarán. Zörög a lánc mind a két kezelában. Esik eső, jaj, de szépen csepereg. Szegény rostás az árkába de kesereg. Szépen néz ki a kis rácsos ablakán. Úgy hallgassa az eső, suhanása. Korán reggel feltekintik a bócra, komis kinyér, fényes budli van rája. Fényes budli, komis kinyér, levágja. Bóci bajom, az is itt lett levágva. Korán reggel feltekintek az égre, rá se nézek a kis angyalom szemébe. Mi? Legszebb időm börtönbe kell töltenem, kis angyalom. De sokat kell a börtönbe de szemben. Tábla búza kiselteszi a szemét. Miért? Van egy madár, aki elhordja majd a szemét. De jó volna ezt a madárt lelőni. Ne hordja el a búzámnak a szemét. Szolnoki börtön sárgára vagy beszélve. Bele vagyok elevenen temetve. Elevenen sárgulok is hervadok. Ennus, majd megérem, hogy mikor szabad.